0: tehát nincsen elérhető nyomás mindig.
1: All cars canceled to 900 on 1, Oak Park, one in custody.